egyetemi alapítvány kuratóriumából is távozott. Hernádi Zsolthoz hasonlóan távozott a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi tagjai közül Váradi József a Vizer vezetője is. Jazzy.

0: Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzén. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, egyre több hír érkezik arról a Védelmi Igazgatósági Hivataltól, hogy több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Gödöllő környékén, a Dunamenti vízműveknél egyre rosszabb a helyzet. Kormányhatározat rögzíti, hogy az új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kialakítása a korábbiabban kijelölt helyszínen az egykori északi járműjavító, a dízelcsarnokot is magába foglaló területen valósul meg. A 2026. június 25-én megjelent kormányhatározat azt is egyértelművé teszi, hogy nem a nulláról indítják majd a beruházást, hanem az évekkel ezelőtt félbehagyott fejlesztést folytatják, amelynek dokumentációja már elkészült. A tervek szerint a dízelcsarnok egy modern, üveghomlokzatú épületrésszel bővülhet, miközben megújulhat a kőbányai útra néző műemléki védettségű főépület és a teljes téglahomlokzat is. Itt kapna helyet a múzeum archívuma, könyvtári gyűjteménye, kutatási egysége és a műszaki közlekedési eszközökre specializált korszerű restaurátor műhely. A kormányhatározat ugyanakkor nem jelenti az építkezés azonnali megkezdését, először megvizsgálják a beruházás ütemezését és forrásigényét. A múzeum története egészen 1896-ig nyúlik vissza, a milleniumi kiállításra építették fel a Városligetben a közlekedési csarnokot Pfaff Ferenc tervei alapján, az épület 67 méteres kupolájával és díszes homlokzatával méltán vált a város egyik látványosságává. Így az eredetileg ideiglenesnek szánt pavilont a kiállítás után megerősítették, majd 1899-ben megnyitották a közlekedési múzeumot. Gyűjteménye olyan gyorsan gyarapodott, hogy már 10 évvel a megnyitás után felvetődött a bővítés gondolata, ez végül az első világháború miatt nem valósult meg. A zsúfoltság ellenére az intézmény rengeteg látogatót vonzott, és Budapest leglátogatottabb múzeumává vált, 1940-ben már évi 150 ezer főt fogadott. Rövidesen véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzin. Nem sokára a friss hírek következnek, én már a köszönöm a figyelmüket, további jó pihenést és kellemes rádiózást kívánok, Vukovi Juditot hallották.
1: Jazzy, együtt vagyunk.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Lacikám, 1-10-ig hogyan pontoznád a tavaszi hajós Get Funky party kirándulásunkat?
4: Mondjuk 1-10-ig 20!
3: Emeljük a tétet, de most nem a tengerre viszlek a tensivel, hanem Toszkánába.
4: Toszkánát szeretjük, de azért mondd már el a részleteket.
3: Október 15-től 4 nap alatt bejárjuk Toszkána legszebb részeit, Firenze, Pisa, Cinque Terre, San Gimignano és Siena. Hát egyik sem maradhat ki.
4: Ez így elég ütősnek hangzik nappalra, de mit csinálunk esténként?
3: Hogy mit? Bulizunk! Get Funky és The Disco Party Toszkánában is, kérem!
4: Tehát október 15-től 4 nap tensivel a napsütötte Itáliában, Toszkán a legszebb részleteivel és esténként a legjobb fekete zenékkel. Szerintem ráérek.
3: Get Funky Party Toszkánában október közepétől 4 napon át Jazzkovás Lászlóval és Úr Imrével. Részletek a Get Funky Party Facebook oldalán vagy a tensiholiday.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Meleg nyári idő lesz. Elfogadták az uniós pénzügyminiszterek a magyar helyreállítási tervet. Utcabálon ünnepli a francia nemzeti ünnepet a Budapesti Francia Intézet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd euró uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, ezt hivatalosan tegnap hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, hogy a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, feladata a közvagyonvédelme, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatása és visszaszerzése. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Hozzátette, hogy a jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés a magyar vállalatok számára is új lehetőséget teremt. Feltételezett orosz ügynököket vehettek előzetes letartóztatásba Szerbiában egy Németországban tervezett szabotázs akció miatt. Sajtóinformációk szerint a szerb-magyar határon fogták el őket. A Bild című német napilap úgy értesült, olyan hadiipari létesítmény ellen készültek merényletet elkövetni, amely Ukrajnának szánt fegyvert gyárt vagy szállít. Idén is utcabálra várja az érdeklődőket a Francia Intézet a közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából. A ma esti program szokás szerint a Dunaparti épület előtt a főutcában lesz, ahol a gyerekek különböző fajjátékokat próbálhatnak ki és megismerhetik a frankofón Afrika ütőhangszereit, valamint ritmusait és táncait. Az esti koncerteken több zenei stílust ötvöző zenekarok lépnek fel, majd az utcabál késő estig szabadtéri tánccal folytatódik. Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma délig lezárták a Hősök terét, az állatkerti körutat a Hundál Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Ma 14 óráig lezárásra kell még készülni az Olopfame sétányon is a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcában. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot, sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem jár. 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasút állomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Én tudom, hogy nem szereti mindenki az élő naptárakat, de július 11-én szombaton reggel nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Jazzy Weekend. Szombat van, aki akarja, az írja szombatnak, aki akarja, az csak velem együtt rúgja be ezt a remek hétvégét. Napsütéssel, talán még nem hőkupolával, és természetesen Lili névnappal. Minden Lilit nagyon nagy szeretettel köszönt itt a mikrofon egyik végén Gaskó Balázs, és el is magyarázza, hogy nincs összefüggésben, mármint ez a Lili, a Lilium szóval, azt angolul egyébként is az utolsó betűként Y-nal írjuk, és azért vagyok ilyen okos, mert olvashatom, hogy a Karolina Elizabeth Júlia közös becenevéből önállósult ez a név, akiknek a leghíresebb viselőjét összegyűjteni szinte lehetetlen, de hát Horváth Lili színésznőt megemlíteni kötelező, Darvas Lilit úgy szintén, Szilágyi Lili Ána Európa bajnok 25 kötelező, Paul Lili színésznő sem maradhat ki, és hogyha valaki nagyon úgy érzi, hogy most már a kötelező irodalomnak itt van a tere, akkor Móricz Lilit, Móricz Zsigmond leányát ki ne hagyja a névsorból. A névsorból, amiből hiányzik még a Nórák megemlítése, de mivel a magyar hivatalos névszerkesztés vagy névnapszerkesztés vagy valami hasonló okán Nórából 4 névnap is van, ezért őket csak úgymond másodsorban becézem Norcsának, Norkának, Norcinak, Nonónak, és tutto perfetto, hogy örülhetnek neki, hogy az olasz eredetű becéző továbbképzését viselik a Norina névből. Ha pedig az igazi eredetet keresik, akkor az arab nyelv környékén kellene kutakodni. Fény vagy Isten az én világosságom jelentésével. Remélem sok férfiú van, akinek Nóra a világossága. Ők virággal és csokoládéval fényeskedjenek, illetve kedveskedjenek a hölgyeknek. Most azonban kötelező elárulnom Önöknek, hogy az előttünk álló, ülő, fekvő 2 órában, mivel ajándékozom meg Önöket itt a Jazzy Weekendben. Mindazok, akik nem szeretik a rovarokat, ne figyeljenek, de hát meg kell emlékeznünk a Volkswagen Bogár elmúltáról is. 2019-ben ugyanis legördült a futószalagról az utolsó, az igen furcsa hátú, viszont ikonikus volt a miatt körbe rajongott gépjárműből. És ha már járművek, műsorunk második részében, vagyis 9 és 10 óra között abszolút a repülésé lesz a főszerepén. Én fölhívom a figyelmüket egy általam rendkívül irtózott területre, a repülésre. Az Aeroparkba invitálok mindenkit, illetve jó szándékom és néha félreismert közszolgálatiságom jegyében a segítő szakmák közül az életmentőkre szeretném, ha fókuszálnának. 6. kéklámpás találkozó lesz ugyanis az Aeroparkban jövő szombaton. Hogy szabad-e nénózni, hogy mit csinálnak a vendégekkel a drogkereső kutyák, valamint számít-e a méret a tűzoltó létránál? Nos, ez kiderül majd a Kránisz Balázzsal folytatott beszélgetésemből. Ha valaki úgy érzi, hogy most nagyon infantilis voltam, az figyeljen arra, amikor a jövő nemzedék iránti aggodalmamat vetítem Önök elé. Egy tulajdonképpen ősszel esedékes filmfesztivál kapcsán, ugyanis minden TikTok rajongót felkérek, hogy 90 másodpercben készítsen el videóklippeket. Hogy milyen témában, miért és meddig, ezt majd a Cinemira fesztivál kapcsán megbeszéljük jól, és ha végképp lenyintenének arra, amiről én beszélek, akkor próbálják ki úgy a tandemezést, hogy az Önök társa például gyengénlátó. Kit ültessünk előre? Mit mutassunk meg neki a környezetből? Fontos-e, hogy mekkora hegyek vannak jobb, illetve bal oldalt? Egy furcsa, de nagyon szerethető tandemezést, illetve egy ehhez kapcsolódó céget ajánlok majd figyelmükbe, természetesen szem előtt tartva, már megint ez a szem meg a látás. Hogy a legfontosabb feladatunk egymás segítése, illetve az, hogy amennyi nekünk itt adatot, azt jól, kellemesen és kedvesen töltsük el. Az eltöltéshez kívánok rengeteg jó magyar zenét, illetve jó szándékot itt a Jazzy Weekendben.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, rovarozzunk, megígértem, hogy a Volkswagen bogár biztosan szóba kerül ma, annak kapcsán, hogy 2019-ben legördült a futószalagról az utolsó VW bogár. Mielőtt megsirattánk, nézzük meg a történetét, ami az 1930-as évekre nyúlik vissza. A nem túl szép emlékű németországi nemzeti szocialista vezetés széles néprétegek számára szánt elérhető népautót. Az autó fejlesztésében jelentős szerepet játszott Ferdinand Porsche, de ha visszamegyünk és magyar vonalat keresünk, akkor Barényi Béla már 1925-ben készítette részletes terveket egy ilyen könnyen gyártható, népszerű és megkedvelhető autóról. A hiedelemmel ellentétben maga az autó a világháború előtt nem készült még el, mert hogy kellett a hely meg a műszak a katonai járművekre és egyéb katonai felszerelésekre. Az igazi Volkswagen sorozatgyártása csak 1945 nyarán indult el. 1946-tól lett viszont igazán népautó, 5000 márkán áron magánszemélyek is megvásárolhatták, addig csak a német posta, illetve a megszálló erők kaptak belőle. 1972. február 17-e matematikailag nagyon fontos időpont, mert a Volkswagen bogár eladott darabszámban megelőzte a Ford T-modellt. Aztán jöttek a könycseppek a Golf személyében, illetve kerekeiben, mert hogy ez váltotta föl a bogarat nép autóilag, 1978-tól pedig már csak Mexikóban és Brazíliában gyártották a kerekdet se fenekű autókat. A számok kedvelőinek kedvéért 21.529.464 VW bogarat gyártottak, ebből 15,8 millió darabot az eredeti hazában, Németországban. És persze, hogy volt belőlük kabrió, mintegy 330 ezer darab. Néhány hallgatót el fogok veszteni, de az 1936-ban bemutatott első változatban a motor löket térfogata 985 köbcentiméter volt, a teljesítmény 24 lóerő, nem mosolyogni, a henger átmérő 70 mm, a dugattyú lökete 64 mm, a sűrítési viszony pedig 5,6 volt. Az utóbbi három adatból egyet sem értettem. A gépkocsi méretei egy picit változtak, 1936-ban a hosszúság 3990 mm, 1945-ben a teljesítmény már 25 lóerő, 5 labból álló alsó és felső torziós rugók biztosították a rugózást, 1951-től a motortest is könnyű fém ötvözetből készül, és 1957-ben végre jön a kabrió változat. Az úgymond 1200-ast 1966-ban felváltotta az 1300-as. Na ebből már az én családomnak is volt. 40, illetve 44 lóerővel büszkélkedhetett a bogár, a teleszkópos kormányoszlop ütközéskor összenyomódott, ezt hál' Istennek nem próbáltuk ki, és három pontos biztonsági övekkel szerelték. 1970. augusztusában kezdődött az 1302-es és 1302-es modellek gyártása. Hihetetlen, de ezekből már volt 50 lóerős, a legnagyobb sebesség pedig elérhette a 140 km per órát. Az 1303-asról már nem tudok beszámolni, jöttek a standard és a lux kivitelek, és ha már említettem Amerikát, de nem a foci VB miatt, az utolsó bogarat a mexikói Puebla városban található üzemben készítették el. A ma már nagyon drága modellek az Ultima Edition nevet viselték, újra kromdisszel, fehérfalú gumiabroncsokkal és speciális fényezéssel. Persze volt bennük négy hangszóró, remélem önök előtt is. Még mielőtt azonban ebből megszólalnának a jó jazzy muzsikák, néhány egyedi változatról is beszámolhatok. Bogárilag, hát persze, hogy mindenki tudja, hogy a tengerparti homokfutókat hívták buginak, illetve a sufni tuning minősített esetei is gyakran sújtották a bogarakat. Minden vicces festés, dísztárgyátétel, karosszéria átépítés csak is szeretetből fakadt. És mivel most újra van Beetle, ezért népgazdaságilag is megkérem önöket, hogy spóroljanak rá, hadd mosolyogjon mindenki az utakon, illetve az utak mellett. Mellesleg pedig nekünk tényleg a zene a legfőbb profilunk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.